0: Ruslan. Ruslan kehet KTP. Ya teh aing rek mawa beas raskin kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
1: BLT.
0: BLT, no BLT artinya
2: bantuan langsung tunai. Oh,